Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ-je, Metzger Viki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a Rádió1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metzger Viki, tehát ez az Eden, itt

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert halkan jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió 1-es kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fate lesz-e közösen, a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a Rádió 1 is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bambolé, amit már is indítok a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Corey-tól is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurst dalával Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel ellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Hey, ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki, a Rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai slágerek között a rádió.

0: biztos vagyok.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben, és nem is csak a lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének itt két héttel a lagzi után. Na hát, sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, amit teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menőni lát, óriási. Ahogy a kezdés is a következő óra elején, Red Hot and Blood Running! Perc és ezzel indítom a Rádió 1-en a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutató intézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak 3 sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul! Magyar!

Igazi mai sláger megy, Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott, nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról, sok boldogságot neki. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt így bevezették mégiscsak Amerikában van. Jó, a Max jön! Az igazi mai sláger a Szólt itt a Rádió 1-en.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Stabil ipari csomóponttá válhat Miskolc. Minden héten készülnek programokkal Miskolc Tapolcán. Országos dinnyellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, írta meg a minap.hu. Szakértői jellemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult, a hagyományos termelés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció, a zöld átállás és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása. Az Impark csoport vezérigazgatója szerint Debrecen mellett Miskolc is kedvező adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon meghatározó gazdasági szereplővé váljon. Ehhez azonban szükség van a képzett munkaerő megtartására, a korszerű infrastruktúra fejlesztésére, illetve az önkormányzati, valamint az állami szereplők összehangolt együttműködésére. Miskolc Tapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik, számolt be róla a minap.hu. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Így például ismét megrendezik a Gin Fesztivált, de lesz gasztroplac is a Pazár István sétányon, illetve közösségi vacsorával szintén készülnek. A strandfürdőben pedig sportnapot és éjszakai fürdőzést tartanak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő. Hosszú távú cél, hogy a település rész egész évben népszerű úti cél legyen, ahol a természet adottságok, a kulturális programok és a megújuló turisztikai attrakciók egyaránt hozzájárulnak a látogatók számának emelkedéséhez. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
2: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, Lima, Mike, Alfa. A kaliforniai egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: 14 perccel. Július 18-a van, a frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a rádió egy DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz. Ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Ma 29 fok, de esővel ez fontos. Sokfelé kell csapadékra számítani, és holnap is, bár holnap már 30 fok lesz, a jövő hét meg egy kicsi lehűlést hoz, ilyen 22, 23, 24 fokok, amire készülhetünk. Siri, Mary Jo, Still Into You! Pedig a folyadás az igazi mai slágerek között pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni-Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkozva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húseltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexha, New Religion, ezt én itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen. Több mint 10 milliárdos fejlesztés szerencsen. Ma 26-36 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen, derül ki az unimiskolc.hu cikkéből. Egy háromoldalú együttműködés eredményeként új kutatóintézet létrehozását tervezik a Miskolci Egyetemen, amely a kínai és a magyar tudományos kapcsolatok erősítését szolgálná. Az intézmény a tervek szerint a kutatásfejlesztés, az innováció és a felsőoktatási együttműködések területén tölthet be fontos szerepet. Az egyetem vezetése szerint a nemzetközi kapcsolatok bővítése stratégiai jelentőségű, különösen az ázsiai partnerekkel kialakított együttműködések esetében. A kezdeményezés új lehetőséget teremthet a hallgatók és kutatók számára, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem tovább erősítse nemzetközi jelenlétét. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a szerencsés szennyvíztelepet, adta hírül a bon.hu. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit, valamint megfeleljen a szigorodó szakmai és fenntarthatósági elvárásoknak. A fejlesztés keretében megújulnak a telep műszaki rendszerei, emellett olyan technológiai korszerűsítéseket is végrehajtanak, amelyek hatékonyabb működést tesznek lehetővé. A projekt a térség több településének lakóit is érinti, és hozzájárulhat a környezeti terhelés csökkentéséhez. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: állítólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy közti pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követők, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Gyertyafényes zongora estet tartottak Miskolc belvárosában. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló pesti épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Gyertyafényes zongora estel várták a közönséget Miskolc belvárosában, számolt be róla minap.hu. Különleges zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Szent István térre, ahogy gyertyafényes hangulatban adott koncertet Shin-Ni Liu nemzetközileg elismert zongora művész és tanítványai. A Tajvanon született Magyarországon élő művész a világ számos rangos koncerttermében, többek között New Yorkban, Párizsban és Milánóban is fellépett már, ezúttal pedig Miskolcon varázsolt el a közönséget. A szervezők célja az volt, hogy a komoly zenét közelebb hozzák azokhoz is, akik ritkábban látogatnak koncerttermekbe. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon, tudósította bon.hu. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják, különös tekintettel a nyugta és számlaadásra, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentésére. A NAV célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat és biztosítsa a tisztességes vállalkozások versenyfeltételeit. Az ellenőrzések a nyári hónapokban folyamatosak lesznek, ezért a hatóság arra kéri az érintett vállalkozásokat, hogy kiemelten ügyeljenek a jogszabályok betartására. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni, már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Excellent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéitek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu / tankolj nálunk.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
6: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak.

0: Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Stabil ipari csomóponttá válhat Miskolc. Minden héten készülnek programokkal Miskolc Tapolcán. Országos dinnyellenőrzés tart a fogyasztóvédelem. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, írta meg a minap.hu. Szakértői jellemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult. A hagyományos termelés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció, a zöld átállás és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása. Az Impark csoport vezérigazgatója szerint Debrecen mellett Miskolc is kedvező adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon meghatározó gazdasági szereplővé váljon. Ehhez azonban szükség van a képzett munkaerő megtartására, a korszerű infrastruktúra fejlesztésére, illetve az önkormányzati, valamint az állami szereplők összehangolt együttműködésére. Miskolc Tapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik, számolt be róla a minap.hu. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Így például ismét megrendezik a Gin Fesztivált, de lesz gasztroplac is a Pazár István sétányon, illetve közösségi vacsorával szintén készülnek. A strandfürdőben pedig sportnapot és éjszakai fürdőzést tartanak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő. Hosszú távú cél, hogy a település rész egész évben népszerű úti cél legyen, ahol a természet adottságok, a kulturális programok és a megújuló turisztikai attrakciók egyaránt hozzájárulnak a látogatók számának emelkedéséhez. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégiát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
2: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most két

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB-lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország, Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal is, Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen. Több mint 10 milliárdos fejlesztést szerencsen. Ma 26-36 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen, derült ki az unimiskolc.hu cikkéből. Egy háromoldalú együttműködés eredményeként új kutatóintézet létrehozását tervezik a Miskolci Egyetemen, amely a kínai és a magyar tudományos kapcsolatok erősítését szolgálná. Az intézmény a tervek szerint a kutatásfejlesztés, az innováció és a felsőoktatási együttműködések területén tölthet be fontos szerepet. Az egyetem vezetése szerint a nemzetközi kapcsolatok bővítése stratégiai jelentőségű, különösen az ázsiai partnerekkel kialakított együttműködések esetében. A kezdeményezés új lehetőséget teremthet a hallgatók és kutatók számára, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem tovább erősítse nemzetközi jelenlétét. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a szerencsés szennyvíztelepet, adta hírül a bon.hu. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit, valamint megfeleljen a szigorodó szakmai és fenntarthatósági elvárásoknak. A fejlesztés keretében megújulnak a telep műszaki rendszerei, emellett olyan technológiai korszerűsítéseket is végrehajtanak, amelyek hatékonyabb működést tesznek lehetővé. A projekt a térség több településének lakóit is éri, és hozzájárulhat a környezeti terhelés csökkentéséhez. Itt a fesztivál szezon. Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagymértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
1: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió egy Top 50, az elmúlt 1-7-50 legnagyobb Rádió egyes kedvencével, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
3: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si sente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
4: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
3: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo!
7: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: nap. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Gyertyafényes zongora estet tartottak Miskolc belvárosában. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
4: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ez azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló pesti épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
3: Gyertyafényes zongora estel várták a közönséget Miskolc belvárosában, számolt be róla minap.hu. Különleges zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Szent István térre, ahogy gyertyafényes hangulatban adott koncertet Shin-Ni Liu nemzetközileg elismert zongora művész és tanítványai. A Tajvanon született, Magyarországon élő művész a világ számos rangos koncerttermében, többek között New Yorkban, Párizsban és Milánóban is fellépett már, ezúttal pedig Miskolcon varázsolt el a közönséget. A szervezők célja az volt, hogy a komoly zenét közelebb hozzák azokhoz is, akik ritkábban látogatnak koncerttermekbe. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon, tudósított a bon.hu. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják, különös tekintettel a nyugta és számlaadásra, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentésére. A NAV célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat és biztosítsa a tisztességes vállalkozások versenyfeltételeit. Az ellenőrzések a nyári hónapokban folyamatosak lesznek, ezért a hatóság arra kéri az érintett vállalkozásokat, hogy kiemelten ügyeljenek a jogszabályok betartására. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Novellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
2: Tömnöd kell, úgyis igen.
1: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
2: egymás után. Tehát,
1: hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
3: A kifárasztásra mennek.
2: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad. Megint tegyünk egyet. Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni.
1: Elmondom
2: baj. Neked.
1: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
2: jó, a kaja, az hozzád járnak
1: ennek. Ez lehet.
2: És nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
1: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
3: És már ismeritek az egész
2: tábort. Várjál, de
3: visszajárnak.
2: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
1: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
2: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolvány? Tehát ti utána jártok annak egyébként?
1: Nem, mit jársz utána?
3: Hát ez egy...
1: Előveszel.
2: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Tehát hányan járhatnak oda?
3: De attól még kifizeti.
2: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, ki kell fizetnie.
3: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
2: És piáztak.
3: Piáztak, ettek, sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
2: Ja, ez
3: és
2: mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
3: Igen. Voltak ilyen igazi kegyáskodások.
2: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
1: jó, már most mondom.
2: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák, most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
1: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
3: Ott nagyot kaszáltok.
1: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12-re jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
2: Igen, nem foglalnak
1: már
2: pluszt.
1: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
2: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
3: Egészségetekre sem.
2: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizetek más, kettő legalább akkor ellenőrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
3: Egy kicsit tehát, mi is.
2: Ingyen élés, ne továbbja.
3: Mi is magunkénak érezzük azt a vadast.
2: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként.
1: Igen,
2: tehát ezt mi finanszírozzuk.
1: Akkor. Érted?
3: Hát, igen.
2: De meg lehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
3: A pénzedet a Ferinél költ.
2: Igen. Hova menjünk el? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőriztük, ne, és nem ad számlát, nem baj, jó a kaja.
3: De végigettük már az étlapot.
2: De jó, a ortopádi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
1: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor hogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
3: Az igazolványok.
1: A napocsi.
2: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
3: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
2: Mennyire profi.
1: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
3: Gyanús volt, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
2: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja. Nincs, tehát, hogy a legjobb.
3: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölheti ezeket az embereket?
1: Végzi a munkáját.
3: Végzi a munkáját, na, értem.
2: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
1: Emlékszel,
2: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
1: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
3: Fotozzák a taxisból is
1: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
2: Aha. Igen.
1: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak
2: tűnjön. Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
1: hát,
2: a zenekar...
1: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
2: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
1: Hát, jó az
3: nem
1: is,
3: rossz az, gyerekek. Hallok.
2: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri.
1: Gyertek.
2: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
1: De örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül. Egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
2: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
3: Ne őríts!
1: Lenyomta az egyórás edzést.
2: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy nyilván mennyi, 5000 odaadom, az kész. Tehát ki ad erről számlát?
3: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
2: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 1:30-kor mekkora rázza ezt a Ferinél kajára?
3: Elmegy
2: még egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
3: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
2: igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én. Jó, hajolj,
1: te kezdte.
2: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem áll.
3: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
2: nem buktattál elég értelmest. Irány a zoológia. Csinálj egy navos menüt. Jó ötlet. Csinálj tisztelt navosok, mákos guba.
3: Napi ajánlatunk,
2: csak egy kizárólag navosok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takva, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves, navos igazolvány.
3: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, igen, úgyhogy hogy ne telepedjenek tele. Nagyon jó.
2: Volt navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek Ica, szeretlek, csak azért...
3: Szeretlek nap.
2: Szeretlek, I love you nap, csak azért felrakta.
1: A csaj az élet navos oldala. A mesztelen jogát is.
2: A mesztelen jogára is elmentek. Volt. Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhova elmennek.
3: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
2: igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kell lenni.
3: Ehhez kell egy lelkület.
2: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonál, véres száj volt.
3: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
2: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
1: Navi.
2: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
1: Ú, de jó vagy.
2: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
1: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
2: Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen, navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
1: Igen,
2: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve hát, fizeti, mi fizetjük. Igen. Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
4: A vége ne bukta legyen.
2: Ja, és a vége tényleg, a vége, igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
3: Navraforgó
2: olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
3: Navancslé.
2: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
1: Igen.
2: Persze,
1: igen,
2: ők fizetnek.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Fizet.
2: Igen.
1: Ja.
3: Nyugtával dicsért a navot.
2: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon rossz. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
1: Nekik van nyugtájuk?
3: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
1: De hogy, az hogy jelented be?
3: Úgy, hogy van egy ilyen...
1: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
3: De nem, de valamilyen...
1: Szolgáltatás
3: címszó alatt lehet elvileg.
2: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
1: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is az.
3: És esetleg egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás, rablóhús.
1: Legváros bukta.
3: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
1: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
3: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
2: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
1: Igen, ha jöttök, bátran.
2: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
1: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
2: Menüznek. Csak. Mi csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
1: Na, azaz.
2: Megérted. Kacsát, rozért.
3: A legdrágább pesgőből rendeljetek meg.
2: Akkor már csapjanak oda.
0: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Stabil ipari csomóponttá válhat Miskolc. Minden héten készülnek programokkal Miskolc-Tapolcán. Országos dinnyellenőrzést tart a fogyasztóvédelem. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, írta meg a minap.hu. Szakértői jellemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult. A hagyományos termelés mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitalizáció, a zöld átállás és a magas hozzáadott értékű technológiák alkalmazása. Az Impark csoport vezérigazgatója szerint Debrecen mellett Miskolc is kedvező adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon meghatározó gazdasági szereplővé váljon. Ehhez azonban szükség van a képzett munkaerő megtartására, a korszerű infrastruktúra fejlesztésére, illetve az önkormányzati, valamint az állami szereplők összehangolt együttműködésére. Miskolc-Tapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik, számolt be róla a minap.hu. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Így például ismét megrendezik a Gin Fesztivált, de lesz gasztroplac is a Pazár István sétányon, illetve közösségi vacsorával szintén készülnek. A strandfürdőben pedig sportnapot és éjszakai fürdőzést tartanak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő. Hosszú távú cél, hogy a település rész egész évben népszerű úti cél legyen, ahol a természet adottságok, a kulturális programok és a megújuló turisztikai attrakciók egyaránt hozzájárulnak a látogatók számának emelkedéséhez. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések, illetve a nyomódások. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükség.
1: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio,
0: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak,
0: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor olyan a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen. Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amikor nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj,
1: egyébként van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karbantartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelemparkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek. Basszus, ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelemparkban birka nyárja.
2: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelemparkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél egy robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, jó. hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejében mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
2: És akkor minden nap végzed a tejet.
1: Dobjuk el a gelgerműre számlálót, hozzunk teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálás korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Múlt héten még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőletek. Keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
0: Levette,
2: és
0: elvette,
1: és aztán elvette.
0: Igen, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyekre. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kávé 40 fok, kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem.

0: Nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
1: A palack.
2: A palack, igen.
1: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt. Aktuálisan már megkezdett WC papír mellett csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
2: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
1: Kínaiak.
0: Úgy, ott rendben.
1: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
0: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
1: Ablak sincs nagyon nagy áron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
2: Hát, nem mész ki.
1: Munkaidő a WC szünetben megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolra, ez címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásvány, vízdőjeim van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga. Maga víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szelet dinnye. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
0: A Krampuszos jel, ez az jó.
1: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az se, semmi.
0: Hold meg.
2: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
0: Mint hogy megvennéd a boltba, mi?
1: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
0: Így van.
1: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
0: Vállalati kultúra,
1: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
2: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
1: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rapkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azért hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
2: Hogy valaki használja a klímát.
1: Úristen.
2: Felállt egy brigád.
1: Úristen. Aztán ismerősem a rendőrségnél, nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szervizet volt. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
0: Ott van elhivatottság.
1: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
2: De egyébként, tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
1: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
0: van szírt vízünk, van tisztított
1: víz. Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
2: Laktózmentes vagy sima tej.
1: De tényleg.
2: Bubis vagy bubitlan víz.
1: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
1: Abszolút. Náluk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
0: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: lemezlejátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
9: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!
9: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
11: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit, és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
12: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
13: A Miskolc tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
12: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
13: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
12: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
13: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
12: Mentó Környezetkultúra Kft.
13: A sport elkötelezett támogatója.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen. Több mint 10 milliárdos fejlesztés Szerencsen. Ma 26-36 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Kínai Magyar Kutatóintézet nyílhat a Miskolci Egyetemen, derült ki az unimiskolc.hu cikkéből. Egy háromoldalú együttműködés eredményeként új kutatóintézet létrehozását tervezik a Miskolci Egyetemen, amely a kínai és a magyar tudományos kapcsolatok erősítését szolgálná. Az intézmény a tervek szerint a kutatásfejlesztés, az innováció és a felsőoktatási együttműködések területén tölthet be fontos szerepet. Az egyetem vezetése szerint a nemzetközi kapcsolatok bővítése stratégiai jelentőségű, különös az ázsiai partnerekkel kialakított együttműködések esetében. A kezdeményezés új lehetőséget teremthet a hallgatók és kutatók számára, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem tovább erősítse nemzetközi jelenlétét. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a Szerencsés Szennyvíz telepet, adta hírül a bon.hu. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit, valamint megfeleljen a szigorodó szakmai és fenntarthatósági elvárásoknak. A fejlesztés keretében megújulnak a telep műszaki rendszerei, emellett olyan technológiai korszerűsítéseket is végrehajtanak, amelyek hatékonyabb működést tesznek lehetővé. A projekt a térség több településének lakóit is érinti, és hozzájárulhat a környezeti terhelés csökkentéséhez. Itt a fesztivál szezon, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, igyunk elég vizet és figyeljünk oda egymásra. A többnapos bulizás idején a higiéniai szabályok betartása is különösen fontos, mondta rádiónak Simics Rita, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője.
4: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő krém vagy gél, és amit még szeretnék jelezni, hogy a maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légző szerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos eseményre lehetőség szerint minden nap vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó, törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, azt semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőnk.
3: Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac, azt így, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérés a házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac. Adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ez kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abba a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi ennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, már nem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Áll a Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
3: nincs
1: tudom.
3: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmat.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kézzétek, hogy vasárnap délután, tehát 17:15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4:06.
2: Este 4:06, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
3: Így mondta, Papp
2: Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
2: a Sárkány
3: ezt nem mondta,
2: utca.
3: Csak Sárkány
2: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: én... Na, de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejj egy csávó este 4:06-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Jó, hogy a város sem mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te odamész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs téredő.
2: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az orcinális is. Azt nálatok is van. Van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már licsős a nyereményemet.
1: Ilyen elváltoztatott hangon. Szia, feleségem, ön nyertek nap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudj segíteni? Hozd már a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy igen, itt vagyok, csak vagy válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
3: Lesötét itt ablakunk mergába.
1: Mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgönnyöljük a sztorit, hogy mi van.
2: Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Te pedig egy forró éjszakát. Na, gyere el fogad.
1: Megkiselték Rászkó Esztert. 8. kerületi.
2: Nuncsakút szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezébe, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejében hiszek, mert csak azzal lehet úgy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pókjárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát gáspréval, mert nem, nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es Defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
4: Napot kívánok, kedves ullam, Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdekelni.
1: Egy olyan ügyel való kapcsolatosan. Ő volt
2: az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték zért egy nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Papp Tamás néven. Ugye,
2: többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
2: Hányan nyertétek még meg a 150
4: Szép jó napot kívánok, kedves uram. Papp Tamás vagyok a Magyar Pernóziákétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan ügyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
2: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Papp Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Papp Tamás.
2: Nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
2: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is, akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Papp Tamás, ez van.
2: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörösdémon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások voltunk a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Olyan dolgok foglalkoztattak.
2: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen valahol.
3: Mit tanultál tőlük?
2: És a gyerekek így, kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás, meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
2: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az majd abszolút
2: megfogsz.
1: Nem.
2: Igen, de hogy nálunk a tinédzsereknek tényleg az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokból
2: vármilyen kára nem
1: marad semmi. Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lepődni, gyerekek, júniusában. Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
2: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Nem mondta, hogy nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
2: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa.
2: De felül nem is. De felül
1: nem. Nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniálisak. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszenni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
2: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában? De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
2: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen, igen, igen, igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban.
3: Nálunk már pedig szeretetlen szanyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
2: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
2: Többen írják, hogy amúgy akinek mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép a terasz, ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
3: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen, hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
2: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, igen, hogy mi van
2: ott. Mikor porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
2: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
2: Tehát, hogy akkor, ha a karácsony így felkészült, de a húsvét, akkor mi
3: tényleg,
2: volt?
3: Tényleg a nyuszi? No. Hello.
2: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
2: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
2: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
2: Meg a felső izzósor azért elbizonytalanít.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
2: Ezek modern gömbök, tehát azt szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
2: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írjon ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
2: Igen. Hol vette a fenyőt?
3: Igen. Mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő izé locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
2: ebben megfáradnak. Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
2: hát
1: rajta.
2: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen.
2: Ez nagyon
1: akkor
2: durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is ennyire lefele konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
2: Te fogadjuk, hogy ütettel a fát, hogy csak ráúszta egy zsákot, és kiütte a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk egy hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézés, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
2: Nem megy fel
1: a kukás. Nem, le kell vinned a kukát.
2: Hát ilyen lehet az.
1: Szerinted egy... mire tartok 3 szomáliait?
2: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: A szomáliak
2: egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
2: Akartam kérdezni, hogy végülis a Fabergé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilás vörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki, elküldeti telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus. Hogy nem tudod, hogy ott bent mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság. Van az egész képben valami sejtelmesség. Azt is, ezt a hangulatot is adom. Egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
3: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
3: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben. Ati.
1: Ne csinálj!
3: Itt van, hát
1: miért most... állnak fák júniusban?
2: Az írja, hogy a csontváznak nem a Halloween díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált a nyakalosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljatok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
3: Nem kell vele szórakozni. De... Viszont bármikor ünnepelhet. Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
2: Nem, az mindig csak ilyen
1: furcsa. Ó, igen, egy
2: Azt akartam kérdezni, Bárs, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentettem az agyadba, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs
2: készlet. Ez azért, hogy kiraboltak volna.
3: De mert mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
2: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami, mit tudom, nem, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
3: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni. Kocsikulcs
2: például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott van dobozosta, ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
2: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
3: van. Hiányozna, ha nem lenne.
2: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, többet, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
2: De milyen irányból?
1: Hát elkezdesz többedni.
2: De közben miért úgy cseszben mellem jössz fogdosnád?
1: Hát nem csak a melletet fogom, csak megmutattam, hogy többet.
2: Mert az is többet. Belemarkoltál levegőbe, hogy többet.
3: Az is
2: többet.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 száma kisebb lesz a lábad.
2: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
2: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd ezt már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna Jó!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Gyertyafényes zongora estet tartottak Miskolc belvárosában. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató.
2: A felső vezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Gyertyafényes zongora estel várták a közönséget Miskolc belvárosában, számolt be róla a minap.hu. Különleges zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Szent István térre, ahogy gyertyafényes hangulatban adott koncertet Shinni Liu nemzetközileg elismert zongora művész és tanítványai. A Tajvanon született Magyarországon élő művész a világ számos rangos koncerttermében, többek között New Yorkban, Párizsban és Milánóban is fellépett már, ezúttal pedig Miskolcon varázsolt el a közönséget. A szervezők célja az volt, hogy a komoly zenét közelebb hozzák azokhoz is, akik ritkábban látogatnak koncerttermekbe. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon, tudósította bon.hu. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják, különös tekintettel a nyugta és számlaadásra, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentésére. A NAV célja, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat és biztosítsa a tisztességes vállalkozások versenyfeltételeit. Az ellenőrzések a nyári hónapokban folyamatosak lesznek, ezért a hatóság arra kéri az érintett vállalkozásokat, hogy kiemelten ügyeljenek a jogszabályok betartására. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma kezdetben kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számítani kell. Napközben 27-36 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kora reggel 14-22, délután 28-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend. Sebestyén Balázssal, Rászkó Eszterrel, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
4: Szemnire emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be halálát a családja, Sidney Lumet hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
5: Jött a kis ecsetével.
4: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
5: Ez madrág úgy tetszett nekem, hogy ez a csajhordó.
4: Igen, az egy jó, az... igen, egy kis...
5: Visszajött a divatba az
4: tér, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
5: Amerikának van ez a nadrágja, a, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
6: amerikai.
5: Ilyen, ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű. Uh-huh. Nem? Nincs meg? De mind?
4: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes. A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem. Igen. Szóval ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszauruszokat láttál, és a CGI segítségével ezek a dinok megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszauruszok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, hogy ez melyik film, nem? Repül a helikopterben, Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
5: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
4: Igen.
5: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőttek, időseknek is mindent meg tudtak fogni.
4: Igen.
6: Nem hiszem el, hogy 93-os. Ezt nem hiszem.
4: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
6: 3 másodperc.
4: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
6: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
5: én
6: késő.
5: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
6: Kiabálnál egyet.
5: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék. A saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
4: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a Velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
5: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
4: Igen, mindenkit fölélesztettek. Minden
5: akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
4: Igen, csak hogy ugye ezek hogy nem, egyszerűen nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
5: Igen.
4: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, ciao.
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hát, Patrik, hallom hangodon.
6: Te... Benne van a Jenny.
4: Benned ott van.
7: Nagyon sokat gyakoroltam.
4: Igen?
6: Jó, várjatok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
4: nem.
6: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
4: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, hogy szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
5: Jó.
7: Szuper.
4: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
5: Ez az a madár.
4: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
5: Nem, az nem madár.
6: Nem, az nem madár.
4: Az egy ilyen kis rohanós lény volt.
6: Igen, ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
5: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus?
4: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
5: De nem, én arra madárra gondolok, tudod, az a repülős sárkányik.
4: Mutasd még egyszer.
5: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaidra?
4: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
7: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk, és igen, egyébként a madár az jó tűz.
5: Pterosaurus? Péterosaurus.
4: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao. El tudsz szállni? Repülj már.
5: A távolba.
7: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök éppen.
5: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
4: Igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot. Őrületes jön.
5: Szeretem, megcsinálj, a végén kicsit egy galambát felidül.
7: Jó reggelt.
4: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
7: Igen.
4: Mi vagy, Robikám? Hol vagy, merre mész, mit csinálsz?
7: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
4: Budafok környékén mászkáltok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
7: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
4: Jó, hogy készül, gyakorolsz.
7: Igen.
4: Jó, na figyelj, mit hozol?
7: Hát, mutatom a legjobbamat.
4: Jó, azonnal húz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne 3 sokukus pizza után. 3-4 sajtos pizza után.
5: Papamás, te vagy az?
6: Ez egy apatosaurus.
4: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
5: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba. Hát,
4: jó, távolodjál.
5: De minden nem működik a távolodás.
4: A távolodás a legjobb, persze. Vagy még egy távolodóst?
7: Távolodóst.
4: Kezdve.
5: Elvitte egy vihar.
4: Jó, Robi, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni a hírónet. Ciao.
5: Csodálatos.
4: Nagyon.
5: Azt mondjuk,

0: Tényleg így?
1: Jó.
0: Ez egy ötös nálam.
1: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
2: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvett valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy körülbelül, tehát egy körülbelül, vagy a Rubik, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
1: igen, a régieket is sokkal jobban. Hogy ebben ott van a hang, amit sokszor ebben egy komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
3: De akkor döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
1: Igen.
2: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
3: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
1: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
2: Igen, de van 3 testvére, úgyhogy valamelyikre azért van egy kis eszem, hogy csak ráfogod, nem?
1: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
3: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
1: Miért jön utána egy fóka?
2: Adjad le, ezt távol át azért a fókától.
1: Én ezt adom gyerekek nálam. Ez
3: komolyan mondjátok.
1: Igen, nekem ő.
3: Ez csak a VHS között amiatt mondom.
2: De egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Ugye nektek egy elefánt.
1: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltésre. Jó, oké, figyelünk.
3: És ne haragudj meg, de ezt titkoltad eddig.
1: És nem ezzel jöttél elő.
3: Nem ezzel jöttél.
0: Nem ezzel jöttél.
2: A Jurakori nagy emlősöket értél, de mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
1: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
0: Hogy csinálod?
1: Hogy csinálod ezt a hangot? Egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
2: Azt csinálod, hogy beszítsz ilyen nagyon-nagyon sok levegőt a kigyőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
1: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Ti az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg jó.
3: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
1: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
2: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
1: Jó, zseni vagy.
2: Párokra, ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
3: Akkor te már hallottad ezt a hangot? Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
2: Már mire gondolsz egészen pontosan?
3: Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpriselni a levegőt az ajkait.
2: Igen. Ezt az elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szokta, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot. Mert ez szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön az, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
1: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
2: elefántot. Igen.
1: Lenne egy ilyen haverom, aki jó hozza az elefántot, állandóan ezzel nyomatnám, és egy fiú. Na jó, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
2: Ha kapok egy kampuszfesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
1: Jó.
2: Jó, hozom az elefántot.
1: Leállíthatatlan.
0: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
1: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
2: Nyugodj!
1: Csá. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Haló!
4: Sziasztok, Ricsi vagyok.
1: Ricsi nagyon nagy...
4: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
1: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
4: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, hogy esetleg egy kis zenéi aláfestést beadtok, akkor még hatásosabb.
1: Ne viccelj, hát... Nem fizettünk elő 2000 forintot. Ott vagy. Igen?
4: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak.

0: csak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhaajtó, majd megjelenik a velociraptor.
1: Rálépett egy dióra,
2: várjál! Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó, gyere hozzá!
1: Akarj! Gyere! Utasd! Még mi?
3: Na!
1: Gyere, Buksu, gyere!
2: Hozzad! Csinál! Nagyon!
0: És kész.
1: De várj, még az elejét.
4: Ott lapulunk Eszterrel az Inox izé alatt, pult alatt. Hozzá, tessék.
0: Igen.
4: Meghaltál?
1: A GG mikrofon kikapcsolt.
0: Egyébként
2: jó.
0: A Predatornak van ilyen hangja. Jó. És a színész, aki...
2: Ez is jó. Tök.
0: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
2: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predátort játszol?
0: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Adigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jelenetem, volt időm kisztíriózat meghallgatni a horror.
1: Jó, akkor egy lézerkardot.
2: Na,
5: ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50. Lady.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jacksonitól a Riptide, 49. David Gettával, Alessóval a Never

0: Edge Disco és Rehab közös dala a Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again. 37. volt a Disturbed Sound of Silence a Siri remixben. 36. Alok, Eva Max és a Car Keys. Purple Disco Machine, How's This, Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lalo-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Odd.

a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egyszemélyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával itt a Dracula.

0: rise with you.
1: Az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 28.

És ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Comrade, Hug Yourself a 27. helyen. A cím és hát a 18 karikás áthallás lehetősége a Hug Yourself annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Comrade következik a 27. helyen.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims, The Door, mindjárt szól a 24. helyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggie, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó bizniszt csinált, egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárolt meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzleten. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: itt a Rádió 1-en, a Top 50-ben. Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. Jokori, Gantin, Stay a Little Longer. 12. Comrades, be my-

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió forint.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hang a dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: a Rádió 1, ez a Top 50. Minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House-dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Hard Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Loi Get Lucky, a 7. BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed

Half Life Mine már a harmadik. Purple Disco Machine Hurts Wonderful Life második.

ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti number one!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: vasárnap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: 2022. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság. Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, szakértői elemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már három halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják. Különös tekintettel ellenőrzik a nyugta és számlaadást, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentését. Ma kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Sokfelé lesz erős az északnyugati-nyugati szél, 27-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Egy kellemes hétvégét, nagyon szép szombatot kívánok mindenkinek. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. Menetrend szerint megérkeztem, és persze rengeteg jó zenét is hozok magammal az előttünk álló órákban. Maradjunk rögtön itt a 12 és 13 óra közötti szakaszban. Itt a pop és dance dalok kapnak főszerepet. Ezeket kevergetem a rádió egy déli mixében. És rögtön egy olyan slágert hallgatunk meg itt Miskolcon, ami több mint 30 országban volt a csártok élén. Miley Cyrus-tól itt van a Flowers. We were

Igazi mai sláger megy. A hidegfront még kitart a vasárnap folyamán is, bár akkor inkább már az esti órákban hűlhet fel. Záporok, zivatarok kísérik, illetve feltámadó szél. A csúcshőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul itt Miskolcon. A folytatás pedig CIA és Kendrick Lamar és egy zseniális duetti a Daily Mixben. Ez a Greatest!

Remix. A Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely trafi tippjeim vannak így a hétvégére is. Itt Miskolcon a Harsányi úton figyeljünk jobban, a Sajó-Szentpéteren járunk a Vörös Martin, illetve a Hármason Szikszónál. Csekkmentes napot kívánok azoknak, akik ezekben a pillanatokban is a kilométereket rolják, és ülnek a kormány mögött.
2: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
1: A Daily Mixben Accent slágerével folytatjuk tovább. Itt van a Don't Leave.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A mai nap folyamán ritka, viszont gyönyörű név tulajdonosai ünnepelnek. A Frigyeseket köszöntjük, Isten éltesse valamennyiüket itt Miskolcon környékünkön. Rajtuk kívül a születésnaposoknak ugyanígy jár a gratuláció, és lehet, hogy családi vagy éppen baráti körben ezekben a pillanatokban is ünnepelnek, de jól teszik. A következő dal elsősorban azoknak szól tehát, akik kitüntetett figyelmet kapnak a nap folyamán, és az a személy is ezt kapja, akiről szól a felvétel, aki különleges teszi a mindennapokat. Ez a Daily Mix is, Alex Warren.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert hétvégén is nagyon jó zenék érkeznek nálunk, érdemes mindenképpen maradni. A következő 60 percet egy igazán húzós dallal indítjuk, a holland DJ-től Martin Garrix-től. Butterflies, ez a tracknek a címe, érdemes maradni, mióta nem sokára ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi,

Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Erről kell, hogy szóljon egy szombat vagy egy vasárnap, és ugye az egyikben javában benne vagyunk. Egyet alszunk, majd aztán holnap jön a vasárnap is. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor. Egy olyan dal jön, ami önmagában zseniális, de ha megnézzük a videóklipjét, akkor hamar rájövünk, hogy az még rátesz egy lapáttal. Itt van a Maroon 5 Cardi B közös track, a Girls Like You.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Ez a 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Csak finoman a gázzal, nehogy a trafiba belefussunk. Ennek itt Miskolcon a Harsányi úton lehet meg az esélye. A 35-ösön Nagycsécsnél, a 37-esen a Sárospatak Vámosújfalu közötti szakaszon, vagy akár a 3-ason Szikszónál. Mindenkinek csekkmentes hétvégét kívánok!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A német Fastboy jön most, és a srácoktól a Good Life.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
2: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkázá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
3: Fedezd fel prémium hacker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
2: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
4: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
5: A Miskolc tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
4: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
5: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencében.
4: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
5: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
4: Mentó Környezetkultúra Kft.
5: A sport elkötelezett támogatója.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Frontos időjárás az, amit tapasztalunk így a hétvégén. Holnap kaphatunk egy újabb adagot a hideg frontból. Ez pedig szorványosan záporokat, zivatarokat hozhat magával. Feltámadó északnyugatira forduló szelet, ami akár viharosabb is lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A következő dal a nyár pezsgését, a mediterrán világot egyaránt magában hordozza, és tavaly a koncerteken rengetegen énekelték el ezt Nelly Furtadóval együtt. A Timbalanddal közös dal a Promiscuous most itt van a Rádió 1-en.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha valahol jól működik a zenei kémia, akkor miért ne lehetne az együttműködéseket megismételni? Így volt ezzel szerintem a Sophie and the Giants, illetve Purple Disco Machine, akiknek három olyan nagy sikerük is van, amelyet a közönség szó szerint zabált. Jön ezek közül az egyik, a Paradise című, aztán a mikrofon mögé Kismárt érkezik, átadom neki a helyem. Találkozunk holnap ismét, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Kis Gábor hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 你将不离一千里。
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenésre. Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Killer Royal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picit felpörgetjük most a ritmust, nem ám itt elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer superstart, Sam Felt!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szem erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös lágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár, hát még csak onnan tud, mindenki nagyon

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca, nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift, szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az Opel Light-dalá.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, csók a családnak!
2: Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
2: Nem.
0: De hangalapja neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
2: Én voltam már fűtojás korábban.
0: Fűtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
2: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverem, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
2: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés, már is hol is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűtojás, nem tudom, kik vannak még, hogy picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
2: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagy úr is
2: megvan. És a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kíván, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatod egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
2: Nagyon köszönjük szépen. I don't need a camera to capture this
3: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
5: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
5: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: vonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Baggy, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: some boy. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello.
1: És szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog, meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkolsz?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghaigálnak. De ma a britteknek szurkolok.
1: De holnap a spanyoloknak kell drukkolni.
0: A Messit nem kedveled?
1: Én nem szeretem egyáltalán.
0: Uh-huh.
1: Nem, engem nem érdekel.
0: Uh-huh. De te csak a Lola Youngtól szereted azt a dalt, hogy Messi.
1: Igen.
0: Azt én is egyébként. Na. Egy Ray Dalton dalt most neked küldök, aki viszont, hát várjál, milyen amerikai a Ray.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Na, szia, szia!
0: És jelenleg Németországban turnézik, nagyon nagy sportrajongó, úgyhogy biztos követi majd a VB-t.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: a Vodiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bár még csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktak már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat, Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga, a The Mayon volt turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A srác több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze. Hozom Lady Gagát!

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnal közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Itt

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopzi Begi, Wilco.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
3: Navi?
4: Na jó.
2: Tomi, Navi ajánlat.
3: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
2: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászné. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
4: Navraforgó olajban.
2: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
4: Navancslé.
2: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
3: Igen,
2: persze,
3: igen,
2: ők fizetnek.
4: Persze. Igen.
2: Navi palacsintázója. Navi Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
3: Kifújtuk az orrát.
2: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
4: és
2: nagyon
4: szeretik. És esetleg egy kis rablóhúst.
2: Jó, hamis gulyás rablóhús.
3: Legváros bukta.
4: Egy jó navokádó saláta.
2: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
3: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
4: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
2: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
3: igen,
2: nektek.
3: Igen, jöttök másra.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a Szerencsi szennyvíztelepet. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit. A projekt hozzájárulhat a térség környezeti terhelés csökkentéséhez. Miskolc-Szapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő is. Országos dinnyellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, délután 28-34 fokot mérhetünk, többfelé számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy Star DJ, Ellen Walker után két Star DJ, hanem három, Felix Jan és a Shaus, utóbbi ugye egy ausztrál, új-zélandi DJ producer duo. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, Kuki is érkezik majd 5 órától, Before Party Show, Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Mössziő, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól Discosit, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba az ibizai fellépésekbe, őt hozza nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentína, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Szezám utca és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mi egy hamarosan mixben, két órán át, Monsieur Cookie-val csörünk, úgyhogy ezt most felveszem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, hát az...
1: vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed alley-hop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádiózhatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Ismét itt a Mentó vízilabda kupa.
7: A Miskolc-Tapolcai Ellipsum élmény és strandfürdőben.
6: A július 31-e és augusztus 2-a között idén már 11. alkalommal megrendezett vízilabda utánpótlás tornán.
7: U18-as csapatok érkeznek Miskolcról, Debrecenből, Bukarestből, Kassáról és Ausztriából, hogy megküzdjenek a medencére.
6: A részleteket keresd az MVLC és a Mentó Kft. Facebook oldalain.
7: Gyere és szurkolj élőben a fiatal tehetségeknek.
6: Mentó Környezetkultúra Kft.
7: A sport elkötelezett támogatója.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
9: Miskolc, figyelem! Hamarosan megnyit a Buddha Originál tájétterem. Várunk a Miskolc plázában a Szentpáli út 2-6 alatt. Fedezd fel Ázsia különleges ízeit és éld át a Buddha Originál élményt. Hamarosan találkozunk. Különleges tájízek, friss fogások és egy új gasztronómiai élmény vár rád Miskolcon.
10: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
11: Taxi!
10: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
12: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si siente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
13: Fedezd fel prémium hacker konyha bútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
12: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, szakértői elemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják. Különös tekintettel ellenőrzik a nyugta és számlaadást, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentését. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, délután 28-34 fokot mérhetünk, többfelé számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

pédoklip is lesz, bizony. Striptizek benne. 10 nézettsége, majd 12. Na jó. De egy nő striptizne, millió nézettsége lenne, ugye? Ha jó, a legújabb dalunk.

nagyon sok igazi ma is legyen, majd ezért küldött egy kedves hallgató, küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanova kamionozunk a Pipikével, jó kezenek, te vagy a legjobb, üdv Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, velek is írta nekem, hogy milyen volt ez a kis Noran Pure. Csak eltűnt az üzenet, nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stimmel, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék nektek egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-a volt, Kárcsikának egy zenét, Perul Papa Disco Substitution, ez most nincs, nem ragudom.

24 by 4 6 7 Aztán címe Talk to you. Hiddetek nekem, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangerő maximális sound, tessék érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió, hogy jön a hol, csak igazi ma is legyen megy. Talk to you. Azt csinálom.

0: Scent, Don't Leave.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál. Július 22,

0: vonal. A Rádió Esztégyen a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahol.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: is my radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a Szerencsi szennyvíz telepet. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit. A projekt hozzájárulhat a térség környezeti terhelés csökkentéséhez. Miskolc-Szapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő is. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, délután 28-34 fokot mérhetünk, többfelé számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

De Szóla Radio 1, jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy a mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok várható hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikálenek fiúk, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain. Na, ez pont eső. Hát nem sem ez eső most még jó, csak szeptembertől nekül jön az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kicsinő, lányok fiúk, a legújabb Fischer, itt a rágyó, hogy jön, eszem címe, még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk!

csak igaz, ima is legyen, mert helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy nesen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanabban is a működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyő egy kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez eső, de csak éjszakán, jó? Napközben az emberek tudnak kicsit menni.

0: Perfoid Atom. Elle montre Atom. Dochi. Ish Ang City.
1: Anxiety. Keep on trying me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
5: Navi?
6: Na jó.
4: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
5: Úgy de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha vége, lekváros bukta. Pici úrka, kis halászlé. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Navraforgó olajban.
4: Navraforgó olajban kisütöd nekik, megcsinálod, és meg is vagy.
6: Navancslé.
4: Navancslé. Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizetnek?
5: Igen, persze, ők
4: fizetnek.
6: Persze. Igen.
4: Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Kifújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
6: és
4: nagyon
6: szeretik. És eztek egy kis rablóhúst.
4: Jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen. Rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, másnap.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
5: Köszönjük!
3: Rádió 1! Mert a három DJ legenda

0: mikrofon alia 0-20, 3, 111, 113, és ameddig nem érkezik az első telefonáló, zenélünk, érkezik egy Sheeran Camera, Cyril Remix.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: jövőn minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: 2022. Jön a Vadi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mi.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Tartós ipari csomóponttá válhat Miskolc, szakértői elemzések szerint a jövőben a város az ország egyik meghatározó logisztikai központjává fejlődhet. Az ipari parkok szerepe az elmúlt években jelentősen átalakult. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt vezérigazgató. Fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a borsodi strandokon. A revizorok elsősorban a strandok, vendéglátóhelyek és szezonális árusok működését vizsgálják. Különös tekintettel ellenőrzik a nyugta és számlaadást, valamint az alkalmazottak szabályszerű bejelentését. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, délután 28-34 fokot mérhetünk, többfelé számíthatunk csapadékra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Esik?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még, ugye, nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik nálunk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula. Ez egy jó film. Csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Enikő vagyok, halló!
1: Szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jó vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádió, Rádió 1.
1: Nagyon
2: kedvenc
1: jó.
2: Rádió.
1: Nagyon jó. Na.
2: Te meg a kukír, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kértöltelem Ray, és a szem címe Ray is my husband. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kedves estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Neked is.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm, szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címén Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kérő kívánságműsor 20 óraig, a van a túlsó végén üséges telefonálunk. Nem tudom, hogy csinál, de mindig még körüladásban valami TikTok van, szerintem, vagy TikTok, igen. Monsieur Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, te?
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonna sütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés, igen, festés. Igen, igen. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jól alakul
2: van? Szürke hétköznapokra utaljak.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy ez tűrhető lenni itt a időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretne küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát végez egy kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfed, és a szem címe Heart Like Mine.
0: Cookie forradalmasítja

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted, imádom a zenédet, érted, mindig jó voltál, és ahol is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és eszem címe Save Your Tears, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Hát akkor a bendolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdeztem, úgy látom, lehet, hogy bevonalok, ja. Nem számít. Keresztelved mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: hallja. Minden lényegtel.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, és jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Ciao. Az egyik Viber üzenet, kit szólanak, fiúk. Szia, éppen pécázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk,

0: csetelekozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22

0: Cool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
4: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Több mint 12 milliárd forintból fejlesztik a Szerencsi szennyvíz telepet. A beruházás célja, hogy hosszú távon biztosítsa a térség környezetvédelmi és közműellátási igényeit. A projekt hozzájárulhat a térség környezeti terhelés csökkentéséhez. Miskolc-Szapolca ismét a nyári kikapcsolódás egyik központjává válik. A látogatók egész nyáron számos rendezvény közül választhatnak. Augusztus 20-án megnyithat a barlangfürdő is. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is azt mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Vasárnap napos gomoly felhős időben lesz részünk, délután 28-34 fokot mérhetünk, többfelé számíthatunk csapadékra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco!
7: Disco!
8: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
9: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a rádió egy csak igazi, ma is láger.

mindenképpen írjon nekem a Hanvai PG kukat, hanvaipg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gágyó, So Many Times itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos kérdősóban.

0: volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagyszínpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a rádió, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trédő.

mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon. Kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna, Hanvai PG. Most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére. Ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosi Tédosó. Szevasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: augusztus 19-22. Jön a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World is Mine Radio Show.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Laughing Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik. Lesz egy ilyen Hugo-lel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugo-lel egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat. Én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök. Nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Ugye jó!
1: Úgyhogy majd ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Hugo-lel elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
0: Úgy legyen!
1: Na, most pedig David Guetta és Hugo közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio Show-ban. Megéri

0: Joel Corey és a Kelenti, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban szombat este, a Loving Arms lemezjátszói mögött, és egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, egy Sam Sara és a Jala FG, ezzel megyünk tovább Brandon remixébe, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: házjátszói mögött, és ha szeretnétek a Rádió 1 DJ-kkel élőben is bulizni, megtehetitek méghozzá a jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy Aprojack nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri, zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytkör. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszótnál, és jön nyúlik.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Reggae.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kenji és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Szombat este mellettem nyúlvik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el. Én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt.

0: Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye, sőt az összes fesztivál rádió egyes bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1.

0: Bird is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. New Week szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőssre megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A Bird is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, Antónió, viszinálunk tovább a szombat estét, hello Anti!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antónió verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Sidepiece és a Cry For You szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dub Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

is the World Is Mine radio show on Radio 1.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Cushion és a Hide You, ez egy vadonatúj 2026-os Antonio remix volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World Is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a rádió egyet. Jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától. Sziasztok!
0: Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

0: a Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom. Többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy DJ újdonságát. Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello a halott pénz is az emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez Zoppelájtől a rádió egy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem dumálunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet, konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Rádió egy Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor, most pedig a Shouse-szal folytatom. Ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,